De kilenc rajka muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de rinnala. Oj, talá, na, te, rinni, la, ta, na, anya, anya, de rinnala, da, ta, la, ti, na, anya, odri, de atalá, et, adri, de la, da, ya, te, ri, da, talá, nala, de rinnala. Oj, de la, ya, da, ya, da, di, ya, di, di, da, ya, ya. Oj, ti, di, da, ya, di, da, ta, la, ya, te, ri, da, tala, na, ya. O tita inya la yo yadri da tala la ritna ya o dri da tala la dri da tala ni da tala ta ni na la na ni ni da ya yadri ni ni da tala ali ni ta tra tra ni da tala ni na ya Hey, kincsem drága, kincsem a fazék, vagy semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hoj, diri, da, ta, la, la, la, ala, di, da, et, ra, da, ri, di, na, na, ri, na, ja. Hoj, ri, da, ta, la, da, re, ta, la, ri, da, na, da, re,

De kilenc rajkon muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de atalá, oj, talá, na, te, de atalá, anya, anya, de atalá, de atalá, de atalá, anya, odri, de atalá, et, adri, de atalá, ya, te, de atalá, nala, de atalá, oj, de la, ya, da, ya, da, de, ya, de, da, ya, ya, oj, te, de, da, ya, de, da, atalá, ya, te, de, Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di la na ri di na ya. Hey, oh, diri da ta la la, et ta la ri da na da, et ti na la na, et ta la na la ya.

De kilenc rajkom muzsik állt a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de ratalá, nala, de ritnana. Oj, talá, na, te, de latalá, anya, anya, de ritnala, de talá, de na, anya, odri, de talá, et, adri, de la, da, ya, te, de ratalá, nala, de ritnana. Oj, de la, ya, da, ya, da, ya, de ritnala, ya, ya, ya. Oj, te, de da, ya, de ritnala, ya, te, de Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na da, et

Adame, Kanashto, Akiramete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona.